azon kell mondod, de barányom. Zangyizsidam lai, zangyom bardo, dani gyözöny. Tagyizsidam zangyizsidam gyerolam, zangyizsidam barányom. Zangyizsidam lai, zangyom bardo, dani gyözöny. Tanya.